0: pakai nama aku. Halo,
1: Nabi Benok. Nabi Benok. Nabi Benok. Nabi Benok. Nabi Benok. Nabi Benok. Nabi Benok. Nabi Benok. Nabi Benok. Nabi Benok. Nabi Benok. Nabi Benok. Nabi Benok. Nabi Benok. Nabi Benok. Nabi Benok. Nabi Benok. Nabi Benok. Nabi Benok. Nabi Benok. Nabi Benok. Nabi Benok. Nabi Benok. Nabi Benok. Nabi Benok. Nabi Benok. Nabi Benok. Nabi Benok. Nabi Benok. Nabi Benok. Nabi Benok. Nabi Benok. Nabi Benok. Nabi Benok. Nabi Benok. Nabi Benok. Nabi Benok. Nabi Benok. Nabi Benok. Nabi Benok. Nabi Benok. Nabi Benok. Nabi Benok. Nabi Benok. Nabi Benok. Nabi Benok. Nabi Benok. N